Fejátóce, on tavaly színok, kihen a vészt a magóma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, ég tóce, kautna mahoma, átszimona, ég van, nekamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vászkamtek, vászkamtek, kakke, kamionágon.